0: quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Kroneur Radio, votre nouvelle radio sur la radio numérique DAB+.